Jó estét, kedves hallgatóink! Jó estét, gyerekek! Köszöntelek benneteket német és magyar nyelvű esti mese, Abendmärchen programunkban. Minden második hónap harmadik csütörtökén, 19 órától magyar mondákat, regéket mesélek nektek. Adásunk első fél órájában magyarul beszélek, a második részében pedig mindent elismétlek németül. Így a magyarul beszélők anyanyelvükön hallhatják meseimet, a németül beszélők pedig megismerhetnek egy pár magyar mondát, legendát. Minden adásunkat megtalálhatjátok a www.agora.net/sendungen/estimese-abendmärchen címen. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Kinder. Ich begrüße euch zum deutsch-ungarischen Abendmärchen Esti Mese. Alle zwei Monate am dritten Donnerstag ab 19 Uhr erzähle ich Sagen und Legenden aus Ungarn. In der ersten halben Stunde spreche ich Ungarisch, in der zweiten halben Stunde wiederhole ich die Geschichte auf Deutsch. So können die Ungarisch Sprechenden ihre Sprache hören und die Deutsch Sprechenden lernen ein paar ungarische Mythen und Legenden kennen. Jede Sendung steht auch auf www.agora.net/sendungen/estimese-abendmärchen zur Verfügung.

Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Utolsó esti mesénkben azt hallhattátok tőlem, hogyan írta le Bonfini, Mátyás király történetírója, Bécsújhely ostromát, amire azért került sor, mert a magyar király a törökök elleni harcaiban a nyugati erősebb országoktól és a pápától semmi segítséget nem kapott. Ezért elhatározta, hogy egy nagy, erős birodalmat harcol össze magának, mely a török támadásoknak biztosan ellen tud majd állni. Mivel a Mátyás ellenes magyar urak a Bécsben székelő harmadik Frigyes német-római császárt kívánták a magyar trónra, Bécs elfoglalása Mátyásnak nem csak birodalmának megnagyobbítását, hanem ellenfele, harmadik Frigyes legyőzését, a magyar király riválisának megsemmisítését is jelenthette. Most hallgassátok meg, hogyan írja le a történetet Gál Mózes a Mátyás király és Bécsnek büszke vára című mondájában. Az sem volt utolsó, amit Béccsel tett egyszer Mátyás király. Úgy történt, halljátok, hogy a német császár, az a német császár, aki Bécsben lakott, nem fért a bőrébe. Megbosszantotta a magyarok királyát, míg végre türelméből kifogyott a király, s azt mondta. Budán vagyon az én királyi palotám, másik legyen Bécsben. Amit parancsolok Budán, azt Bécsben is rettegve fogadják. Áll a harc, magyarok, Bécs felé siessünk. De bezzeg nem kellett kétszer sem mondani, talpon állott menten a király serege, válogatott népe, vitézek legjava. A németek császárja, ahogy meghallotta, hogy mit évő Mátyás, kapta magát, s futott lóhalálában erős Stíriába, de még ott is elbújt, hogy rá ne akadjon a magyarok királya. Szörnyű erős vala Bécs városa. Nagy falak vették körös körül. Hely, sok ágyúgolyó kellett volna oda, hogy rést üssön rajta, és utat nyisson a magyar seregnek. Mátyás semmit sem tett hebehúrgyán. Esze után indult, nem is akarta ő Bécs falát tövestül fölforgatni, hogy ott kő ne legyen kövön. A fal ott hadd álljon városvédelméül ezután is. Majd ha neki lesz székhelye Bécsnek büszke vára. Azért seregével körülkerítette. Vasgyűrű a várat úgy körül nem fogná, mint Mátyás vitézei. Azt mondta a király. Otthon békesség van, mi is várhatunk hát békességben itten. Tábortüzek mellett, lengő sátor alatt mulassunk jó magyar vitézek. Lélek ki a várból, lélek be a várban nem megy, erre gondunk legyen. Hogy német ura még meddig győzik, az az ő gondjuk. Esze volt a magyar királynak, de volt türelme is. Na meg puskapora fogyott a németnek. Napestig bömböltek szüntelen az ágyúk, de a magyarban, Mátyás seregében nem tehettek nagy kárt, mert ők messze a várostól csátoroztak. Vígan is valának a magyar táborban. Helye húja járta, dínom-dánom járta, a megszorult német meg is irigyelte. Amíg ennivaló jutott benne a várban, addig csak megvoltak valahogy. De a sok éhes gyomor szörnyen fogyasztotta az ennivalót. A hombárok kiürültek, de újra meg nem teltek, s vakarta a fejét a várkapitánya. Gonosz ez a játék, amit velünk űz a magyarok királya. Jóra nem végződik, bizony éhen veszünk, ha még sokáig tart. Napról napra lesték, nem szedi e sátrát haragos Mátyásnak ostromló serege. Napról napra lesték, de hiába lesték. Mátyás egyik nap kapta magát, fehér zászlót nyomott egy hírmondó kezébe, beküldte a várba, s ezt izente. Alázattal kérem Bécsnek kapitányát, szokon ne vegye szómat. Talán jól tenné, ha kinyittatná a kapukat, de hamar.
hogy ha ma nem teszi, meg kell tenni holnap. Azért legyen esze a várkapitánynak, mert népestül megveszi az éhség. Fel is ment a hírnök, vissza is jött. Üzenetét hozta a várkapitánynak. Ne hidd, Mátyás, büszke magyar király, hogy Bécsnek városa fejet hajt néked. Liszt is van, bor is van, puskapor is akad. 3 esztendeig ülhetsz te előtte seregeddel, veszteg. Győzi Liszttel, borral, győzi puskaporral. Mátyás csupán ezt gondolta. Majd megnézem magam, benézek a várba. Ahogy elgondolta, meg is tette. Se bajusza nem volt, se szakálla, meg nem ismerhették a magyar bajuszról. Levetette szépen királyi ruháját, helyébe német parasztruhát öltött magára, úgyhogy szakasztott olyan volt, mint egy német molnár. Senki rá nem ismerhetett a királyra. Lisztes zsákkal megrakatott egy szekeret, és bevogatott 2 sovány gebét a szekérbe. Gyíte, fakó, gyíte! Bécsbe megy az utunk. El ne akadjatok, hiszen nincs is messze. Mikor a város kapujához ért, felkiáltott, persze német szóval. Lisztet hoztam, testvér, megcsaltam a magyart, ereszbe, izibe. Bezzeg, nem kellett több a kapusnak, se hallott, se kérdett, csak beeresztette a jámbor német molnárt. Majd agyon ölelték, majd agyon csókolták. Másnap estelig elfogyott a szegény Liszt, mégsem volt elég a szegény németeknek. Ráfonyalodtak még a patkány húsára is, sarujuk talpát is megették, akkora éhség volt Bécsnek városában. A németek szörnyen zúgtak, háborogtak, összeverődtek az utcák sarkán, és váltig kiáltoztak. Könnyű az uraknak, győzik, amíg győzik, de mi tovább nem bírjuk. Nyissák ki a kaput, legalább ennünk ad a magyarok királya. Bezzeg, azok ott künt, jól laknak naponként, mi pedig elhullunk, mint ősszel a legyek. Hallotta ezt Mátyás fels alá jártában. Mikor már eleget tudott, előállott rozzant szekerével, az üres zsákokat mind fölrakosgatta, s így biztatta a jó németeket. Visszajövök újra, csak ne búsuljatok, szegény testvérkéim. Van odakünn még Liszt 100-nál is több zsákkal, mert nagyon szánlak benneteket. Csak várjatok reám, belopóckodom a rejtek úton ismét. Áldva áldották, úgy eresztették útra, a várkapuig elkísérték és biztatták. Siess vissza, molnár, mert ha soká késel, nem vehetjük hasznát szép fehér Lisztednek. Visszafelelt Mátyás. Előbb visszajövök én, mint gondolnátok. A kapus megnyitotta előtte a kaput, jó kedvében még a hátára is csapott, és utána kiáltotta. Ha német nem lennél, azt gondolnám rólad, hogy Mátyás vagy, komám, akkora az orrod. Mátyás csak mosolygott. Közéjük cserdített a sovány gebéknek, s otthon termett ismét a magyar táborban. Jaj, be nagyon várták, jaj, be féltek attól, hogy a dicső királyt ott fogják végképpen Bécsnek városában. A király septiben újabb hírmondót küldött, s ezt izente a várkapitánynak. Jámbor ember, tovább ne biztasd magadat édes reménységgel. Liszted, tudom, nincsen, mert amit bevittem molnár képében a városba, még aznap felfalta a néped. Elfogy a patkány is, el a sarutalp is. Azért ne takargasd nagy nyomorúságod, nyisd ki a kapukat. Büszke Bécsvárának kapuját a német másnap megnyitotta Hollós Mátyás előtt.

Mátyás reneszánsz király volt. A szó reneszánsz franciául újjászületést jelent, az antik vagy ókori görög és római kultúra, művészet, irodalom, építészet és tudomány újraélesztését, újra fölfedezését Európában. A reneszánsz kora a 14. század végétől, tehát az 1380-1390-es évektől, az 1580-1590-es évekig, a 16. évszázad végéig tartott. A középkornak ez a szép szakasza az olasz városból, Firenzéből ered, innen terjed el egész Európába. A reneszánsz korában élő emberek tudatosan keresték az élet szépségeit, becsülték és fejlesztették a különböző művészeteket és a tudományt. Következő történetemből talán ti is érezni fogjátok ezt az életvidám, az élet és kultúra szép oldalait élvező reneszánsz életfelfogást. A mondat címe: A királyné hintaja. Írta Palog Béni.

0: Valamikor, réges-régen, több száz öreg esztendőkkel ezelőtt, Mátyás király illatos májusi napon imigyen szollott kedves élete párjához, a telt arcú Beatrix királynéhoz. Hallod-e, lelkem, felséges asszonyom, nem volna-e kedved országot látni, szép tájat nézni? Van nékem bizony, felséges uram, kedves Mátyásom. Noha így van, jól van, akkor holnap, kora reggel fölkerekedünk, s meg sem állunk a Mátra vidékéig. Nagyszerű, nagyszerű, tapsolt örömében a még igen fiatalka királyné. Úgy is nagyon szeretem a Mátrát, de ugye az én hintómon utazunk? Ahogy parancsolod, felséges asszonyom. Így történt aztán, hogy másnap a királyné részveretes arannyal díszített hintóján sok lovag és udvarhölgy kíséretében fölkerekedett Budáról a királyi pár. Akkor még az odautazás több napon át tartott. Mert Mátyás király, ha maga van, egy napi s egy éjszakai lovaglás után már is ott termett volna, vagy talán még hamarabb is. Most pedig szépen nyugodtan kellett utaznia, de a király ezt nem vett ez okon. Legalább jól szétnéz, amerre megy, s megláthatja, hogy s miként él az ő szeretett magyar népe. Gödöllőn, Aszódon, de még 60-ban is az a hír járta, egy igen nagy úr utazik a Mátrába vadászatra. Némelyek, a hozzáértő emberek csodálkoztak is ezen, hiszen május közepén nem sokféle vadra lehet vadászni. Vadászati tilalom van, mert ilyenkor jönnek az állatok kölykei a világra. Ám amikor meglátták a fényes hintót, abban a szép nagyúri dámát, több udvarhölgy kíséretében már sejtették, itt nem vadkergetésről, hanem csak szórakozó utazásról lehet szó. De hogy magát a királyi párt rejti a leeresztett függöny, azt senki se gondolta, mert Mátyás szigorúan megtiltotta, hogy hírre fusson a dolognak. Az első éjjel egy gazdag gödöllői nemes úr udvarházában szálltak meg. A királyné az utazástól, no meg a pompás friss levegőtől bizony úgy elfáradt, hogy hamarosan elnyomta az álom. Mátyás azonban nem feküdt le így korán, az egyik vitézlovaggal maga elé rendelte a helység bíráját, papját s más egyéb vezető emberét. Mátyás király képében utazom. Az ő megbízásából kérdezem kenteket. Mi újság a vidéken? Sorban, rang szerint beszéltek, ki ezt, ki azt mondotta. Bizony a nemes urakból ki nem fogyott a panasz. Fájdalom, nagy úr, királyi követ, nagyon fennhordja mostanában a paraszt az orrát. Csak éppen annyit ad, amennyi jár. Bezzeg, apáink idejében másként volt. Nem győztük eltenni a sok-sok külön ajándékot, amit a jobbágyok adtak. De azért nem éheznek kegyelmetek, kérdés szigorúan a királyi követ. Azt nem mondhatom, hiszen tele a kamra, a pince. Hát, ha így van, jól van. Tartsák is be kegyelmetek a törvényt, mert jegyezzék meg, ha a paraszt gazdag, akkor az úr is az. No, egy szóval esténként, ahol csak megszállt a királyi pár, ott ilyesféle kihallgatást tartott a királyi követ. Most már nem vadászatról terjedt el a hír, de még nem is mulatozó utazásról, hanem arról, hogy királyi bíró járja a vidéket, aki elszámoltatja az urakat. Gondolhatjuk, hogy ők el még nem nagyon örültek ennek. Még a királyné is megsokalta. Kérte az urát, inkább pihenjen, mint hogy az utazás alatt is az ország dolgaival foglalkozzon. Úgy lesz, lelkem, majd ha a Mátrába érünk, ígérte a felség, s szavát be is tartotta. Amikor Gyöngyöst elhagyták, már pata következett, Mátyás már csak a kéklő magas hegyekben gyönyörködött. Ebben a Muzslabérc alatti helységben, mert akkor városi rangban volt, a bíró üdvözölte a felséges párt. Itt azonban nem királyi követnek adta ki magát Mátyás, hanem igazándiból király volt, mivel Patán mindenki személyesen ismerte. Néhány éve ugyanis így győzte le Mátyás a zendülő huszitákat. A 2026. május 21-i esti mesénkben erről szólt az Ég a favár című elbeszélésem. A Pata melletti réten nagy ökörsütést rendeztek a királyi pár tiszteletére. Természetesen az egész település népe ott lakmározott, mert Mátyás igen szerette a pataiakat. Délután pedig dudások, síposok kerültek elő, s hamarosan nagy tánc kezdődött. Mulatott ott még az árva gyerek is. Késő estig lobogó fákják fényénél folyt a vigadalom. A táncból pedig a királynénak is bőven kijutott, mert nem csak Mátyás és az urak, hanem a csinos patai legények is megforgatták. Kora reggel hagyta el Patát a királyi pár. Az egész helység népe az utcánkon tolongott és hangosan éjjenzett, vivátozott, kendőt lobogtatott. Boldog volt a királyné, csak úgy ragyogott felséges orcája, s ő is sokáig integetett sejemkendőjével. Hamarosan a mai Kecskekőhegy melletti kanyargós úton haladt a menet. Van itt a közelben egy nagyon kicsi falu, talán még neve sincs, magyarázta a feleségének a király. Arról híres, hogy az egész környéken itt díszlenek a legszebb virágok. Nézzük meg akkor, lelkem Mátyásom, kérte a királyné. Éppen azért jövünk erre, magyarázta fölséges ura. Közben az út egyre jobban lejtett, és gördülni, gurulni, ijesztően robogni kezdett a királyné részveretes, aranyozott hintója. A király szerette a gyorsaságot, de a királyné félős volt. Ezért a felség előre kiáltott az első lovon ülő hajtónak. Ábris, lassíts! De már késő volt. Hirtelen nagyot recsent a hintó fatengelye, és a királyi pár meg a fényes udvarhölgyek az út árkába estek. No, támadt is visítozás, jajgatás, sikongatás. A kísérő lovasok rögvest lepattantak a nyerekből, s a hintó utasainak segítségére siettek. Mátyás király már akkor talpon állt, s éppen a halálra vált szép királynét nyalábolta fel a füves árokból. Így cselekedtek a lovakok is a többi udvarhölgyel. Bár óriási volt az ijedelem, végül senkinek sem történt semmi baja. Szerencsére jó, puha nagy fű nőtt az árokban, no meg a hölgyek sok-sok szoknyájuk, kendőjük miatt alig-alig ütötték meg magukat. Ám amikor a nagy-nagy ijedelemen túl voltak, csak elpityeredett a királyné. Kezem lábam épp maradt, de a kedvenc hintóm összetört. Az ám a hintó, a királyné kedves hintaja. Lóra ülünk, úgy folytatjuk utunkat, rendelkezett Mátyás. Ez abban az időben nem számított szokatlan dolognak, hiszen a legtöbb leány, asszony úgy ülte meg a lovat, akár a férfiak, némelyik talán még jobban is. Én a kedves hintom nélkül egy tapottat sem megyek, jelentette ki elszántan a királyné, majd megint eltört nála a mécses. Édes, kedves királyném, drága szép virágszálam, verebélyen, a rokonainknál kapsz másik hintót, majd azon utazhatsz tovább. Nem, az nekem nem kell. Én ezt a hintót szeretem, ezzel akarok utazni. Stoppantott is egyet hozzá a topánkás kicsi lábával. Hely fékomatta teremtette híres nevezetes hadakat vezérlő országnak parancsoló nagykirály. Mit teszel most? Nem más tett a fölség, mint szépen kért, könyörgött. De hiába. A felséges asszony turcásan leült az árokpartra, s ott siratta tovább részveretes aranyozott hintóját. Végül Mátyás nem tehetett más, mint hogy lovasfutárt menesztett a kecskekő alatti kicsiny helységbe, hogy égből, földből, de valahonnan kerítsen egy mestert. Már elmúlt dél, amikor egy 50 körüli bajuszos emberrel tért vissza a futár. Kent kovács vagy kerékgyártó? Kérdezte reménykedve a király. Nem, nagy uram, én Szűcs vagyok. Névre is, foglalkozásra is. A szűcsök szörmékből készítették a meleg téli ruházatot, bundát, kucsmát, kesztyűt.
1: Szűcs, ámult el a felség,
0: de hát akkor nyugodjék meg, kegyelmed, én ezermester vagyok, a hintókhoz is értek. Kap egy zacskó aranyat, jó ember, ha ma még kész lesz, szaladt oda boldogan a királyné. Sok lesz a szép asszony, nevetett az ezermester. Én a bajba jutottakon egyébként is fizetség nélkül szoktam segíteni. Némán bólintott a király, mert látta, hogy igen derék emberrel hozta össze a sors. És nem is csalódott az ezermesterben. Még nem is alkonyodott, már is új fatengelye lett a királyné hintójának. A felséges asszony öröme nem ismert határt. Mátyás pedig imígyen fordult a Szűcs nevű ezermesterhez. Nagy jót tettél a királynéval, de velem is. Kérj tőlem bármit, teljesíteni fogom, mert tudd meg, Magyarhon királya előtt állasz. Mententérre borult a Szűcs nevű ezermester, s először azt se tudta, mit szóljon meglepetésében. Hát, ha valóban te vagy a király, nagy úr, sandított Mátyás orrára, mert Magyarországon mindenki tudta, hogy Mátyásnak jó nagyra sikerült orra volt. Akkor kérlek, adj ennek a falunak tisztességes nevet, mert még névtelen, csak falunak hívják, szólott később felocsúdva. No, ez nem nagy kérés, menten teljesítem, emelte föl a hangját Mátyás. Legyen a te neved után Szűcsfalva. Az ezermester nem akart hinni a fülének. Mire elérkezik az aratás ideje, megkapjátok róla a pergament. De hogy becsületes, segítő szándékodnak jutalma is legyen, megteszlek e helység örökös bírájává. És ahogy Mátyás megígérte, úgy is lett. A patával szomszédos kis települést a Szűcs nevű mesterről nevezték el. Később a falva szó elmaradt, csak a Szűcsit használták. Mind a mai napig is így hívják a Mátra bércei alatt meghúzódó szép fekvésű falut.